1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4. 1-2-4, decimal 4, 1-2-4